0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenét.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Rakéta. A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Ez még mindig a Super DJ.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Neked szeretném.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenéd.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
2: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: 80s, 90s, 2000s, Music Radio.
1: Atlantis.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kultaparkú malasztúr, érezzétek jól magatokat. Kellemes szórakozás, szép délutánt és kora estét, érezzétek jól magatokat. Csodálatos napsütéses idő van, hála jó égnek. Bízunk bennem, hogy most már tartósan itt marad a tavasz, vagy még egy kicsikét több. Hát a szokásos kezdődalom szólt a Deltától a mese, és most szóljon Fancy és a D.I.S.C.O. Hát kellemes fülelést mindenkinek, érezzétek jól magatokat, és már is a Viberen itt van velünk a kedves Izsa család. Csodálatos délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Izsa család jelen, örülünk, hogy itt vagy, és csűröd és csavarod nékünk. Kellemes délutánt és szuper napot kívánunk mindenkinek. Elköszönjük szépen, kedves Izsa család, hasonló szépeket, jót! És itt van velünk Mihálovics József. Szia, Kukori bácsi! Szervusz, kedves József! Örülök, hogy itt vagy, érezd jól magadat, kellemes fülelést, és köszönöm, hogy itt vagytok.

És persze szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki nem mer igazából írni a Viberünkre, vagy esetleg nem tudja a Viber számunkat. 0670 45 95 995. Legyetek bátorak és írjatok nyugodtan a műsorvezetőnek, hisz nagyon szereti. Jó fülelés mindenkinek!

Na azért ez egy fokkal jobb, kedves Mijálovics József, mert mutatja a képet, hogy hazahozta a melót. Az már jó, hogy otthon vagy, de hát persze haladni kell a munkával is, mert a munka nem esít messze az alma fájától, és így kellemesebben tudod a zenét is hallgatni, meg azért mégiscsak otthon vagy. Kellemes kikapcsolódást munka közben!

És meg, már is megérkezett, kedves Mazsi is a Viberre. Szia, Kukori bácsi, megjöttem. Szuper adást kívánok neked, a hallgatóknak pedig kellemes kikapcsolódást. Köszönjük szépen, kedves, viszont kívánom, és örülök, hogy most már otthon vagy. Kellemes kikapcsolódást kívánok néked, jó fülelést! És így utólag is nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, amiket küldtél nekem. Aranyos vagy!

Bencsike is a Viberre. Szia, kedves deltás pasi, egyszerűen kiugrok a bőrömből, ha meghallom a bevonuló zenédet. Szia, kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Bencsike jelent, mint mindig. Bár eddig is szuper DJ rágyol letöltött adásokat hallgattam, de az élő, na! Üdv minden szuper DJ rádió hallgatónak, és persze neked is, valamint jó adást és sok fülecskét, puszcsika Jencsike. Hát köszönöm szépen Jencsike a szép szavakat, aranyos vagy, de azért ne ugorj ki a bőrödből, hanem hallgasd a jobbnál jobb zenéket, kellemes szórakozást!

És pedig ez egy gyönyörű magyar dal, amivel folytatjuk tovább. Csillagok, csillagok. Hát igen, igen. Tudjátok, emlékeket ébresztünk,

0: Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Ha...
1: Super DJ Rádió. Neked zenél. Ladies and
2: gentlemen, welcome. Ez pedig már a diszkó buzuki, és hát megérkezett Viberre a dal nyomán Csillagottó, hát csillagom, csillagom. Szervusz DJ Obi. Szép napot kívánok neked, Kukori bácsi, ha már így énekben is keresel, akkor jelentkezek. Hát nem csak akkor jelentkez, kedves DJ Obi, örülök, hogy itt vagy, és kellemes fülelés néked is. És Edzsike pedig írta, hogy... Sosem éltem kristálytisztán, hogy keblemre vagy kedvemre ülelem a babám. Hát én azt írtam neki, ahová szeretnéd, kedves. Hát ez így van. Örülök, hogy fülelsz, és füleltek, kedvesen, szuper DJ rádió hallgatók. Kellemes bulizást.

És természetesen tartom továbbra is, hogy nagyon-nagyon régi dalokat is becsempészek a műsorba. Remélem nem rontja kedveteket.

És megérkezett Viberre kedves Molnár Ferenc is. Szia Kukori bácsi, Madfű is jelentkezik, szép napot kívánok mindenkinek. Hát hajrá Madfű, üdvözlöm kedves Ferenc. És jó kagylózást kíván mindenkinek, mi is néked kedves Ferenc, érezd jó magadat.

bizony-bizony jó társaságban. Nagyon telik az idő. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, szuperek. Bízom benne, hogy jól szórakoztok velem együtt. Én nagyon élvezem. Kellemes fülelést!

Köszönöm szépen, kedves Mazsi, örülök, hogyha jól szórakozol, és hát persze mindenki, érezzétek jól magatokat, és nem sokára megyünk hazai vizekre, a Dolly Roar következik, és hát dupla vagy semmi, hát akkor gyerünk. Általában mindig nyerek. Persze nagyon ritkán, hogyha játszom.

kedves hölgyeim, mert a végén elbízom magam. Örülök, hogy itt vagytok, és jó szórakozást!

dupla vagy semmi a tét. Hát ez tulajdonképpen gyermekkorunk óta ez így van. Ez már a génjeinkben van, a hölgyeknek is, a férfiaknak is, ebben biztos vagyok benne. Kezdjük avval, hogy mikor játszunk, mikor még kis ártatlanok vagyunk, akkor is imádunk papás, mamás játszani, és hát felnőtt korban pedig úgy szintén. Ugye, vagy így, vagy úgy.

Hát Józsefnél pedig már fogy a ceruza, a grafit rendesen. Hát remélem, de termékenyen haladsz ezekre a jó zenékre.

Hát igen, igen, egy kis promó után megyünk tovább Baracki Laci bácsival. Hát bizony, bizony, nem csak a 20 évesek ki a világ, ugye, hogy ugye? Vannak nem mai fiatalok, és fiatalok, és mindenféle ráció, ilyen az élet.

Úgy is tudom, hogy jár a kezetek, jár a lábatok. Hát akkor bulizunk, ez a Super DJ Rádió. Benne Kukori bácsi, Csűri Csaba, Janéktek a hangegyeket és stílusokat egészen 18 óráig. És 18 órától pedig érkezik hozzátok Dr. Tom.

Bizony, bizony, úgy, ahogy kedves Encsike írta, szerintem minden évtizednek megvan a maga szépsége, varázsa. Csak meg kell találni, és tudni kell vele élni. Nagyon jól írott, kedves, bizony, bizony, hát muszáj élni, hogy tudjunk mit mesélni, ugye? Ez pedig már a Beatles.

És kedves Mazsi írja, ma úgy tűnik borsólevest főztem, főzelék helyett, se baj, holnapra besűrűsödik és főzelék lesz, finom főzelék. Hát igen, igen, nagyon guszta egyébként. Jó étvágyat majd hozzá, kedves. Köszönöm szépen, hogy ezt közé tetted nekünk.

Éppen a korszakba visszamentünk, most ismét következik egy magyar előadó, Németh Lehel, és ezáltal is szeretnék, kedves hölgyeim, megkérni benneteket, szabad egy táncra, szóljon Németh Lehel, egyedül a tóparton. Hát ne legyünk egyedül.

0: igen, igen, egy kis promó következik, és utána megyünk tovább Szécsi Pállal, de nem azzal a dallal, amit Csillag Otto, azaz DJ Obi promócióz, hanem egy olyannal, amit lehet, hogy még nem is ismer. Kíváncsi vagyok a véleményedre.
1: Super DJ Rádió.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu

Még nekem! Hát valami csodás dal, köszönjük! És most ismét külföldi vizekre elvezünk, szóljon a Global Tunézi itt a Super DJ Rádióban, és a Viberre megérkezett kedves Zorcsi! Hát csókolom, kedves! Hari, jó csoda, szép délutánt mindenkinek! Nagy puszi kukori bácsink és ölelésem! Nagy pakolászások közepette! Csak ide értem jelezni, hogy fülem tapad. Hát köszönöm, aranyom, nagy ölelésem. És kellemes fülelés kívánok. Üdvözlöm párodat is. Hát bizony, ez a Waka Waka egy 2026-os változata, hisz idén is lesz futball VB, hát a férfiak tudjátok milyenek. És visszatérve a Bagosi Badass Company, hát egy nagyon nagy élményem volt, mikor kedvenc csapatom új stadionját avattuk, és ők voltak az egyik díszvendég. Hát valami fenomenális volt, kedves hölgyeim, kedves uraim, abban az arénában az a hangzás. Jaj. Nincs miről beszélni.

0: Hát igazad van, kedves Mihálovics József, de hát ez nem arról szól, ez a gömbőrületből szól. Bizony, hát ezt szerintem ki fogjuk bírni. Most a pontos időpontot nem is tudom, dátumot, nem tudom, hogy itthon leszek-e, vagy valahol máshol, de hát feltétlenül lesznek nézve mérkőzések. Most jön ismét egy kis promo, és utána egy magyar dalocska, horgász ismerőseim, barátaim, majd figyeljetek!
1: Szuper DJ Rádió, csak

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Na akkor jöjjön egy kicsikét érdekes, kemény változatban a nagy hú, hú, hú, hú, hát gyerünk, gyerünk! Elő a botokat!

És bízom benne, hogy már nagyon sokan készültök a július 24-25-26-ára, mert akkor lesz a Super DJ Rádió bulia, és hát bízom benne, hogy sokan ott lesztek. Várunk nagy-nagy szeretettel benneteket. Jelentkezni majd akkor, hogyha a Super DJ Rádió oldalára ki lesz téve a plakát. Hát legyetek bátorak, és ha jól akarjátok érezni magatokat szokásosan a Super DJ Rádióval, akkor várunk benneteket szeretettel. Én biztos ott leszek. És már is külföldi vizekre elvezünk. Hermes House Band.

mondjuk az igazság, hogy én egyedül nem bírnák annyit ott ülni a vízparton, mert vagy vonzana a víz, mennék úszni, és akkor már esélye nincsen az embernek, hogy halat fogjon, meg én nem szeretem a halakat bántani, de viszont a halat azt nagyon szeretem, főleg sütve, ropogósan, nyami-nyami.

Aerohotelben július 24-25-26. Várunk mindenkit nagy szeretettel, de mint említettem, ahogy a plakát ki lesz, attól az időponton lehet majd jelentkezni. Hát igyekezni kell. Mert van rá igény. Várunk mindenkit nagy szeretettel.

Szervusz, kedves Robikám, remélem már otthon vagy, és vigyáztál arra a csodálatos ajándékra, amit kaptál. Csók a családnak, üdvözlöm Hugicámat is, és Danit is. Még legalább 100-at egészségben.

Igen, igen, kedves Zolcsi, jól hallottad. És most jön a Lacki Laci bácsi és a gyermekkori, és hát most is kedvenc dalom. Az Azzurro, ami magyarul azt jelenti, mindig kék fenn az ége. Hát akkor gyerünk, gyerünk!

És már is megyünk egy kicsikét külföldi vizekre, Fizz előadásában következik a következő dal, ezt jól megaszontam. Ez Kukori bácsi, aki csűri csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat egészen 18 óráig. 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tolman, hát nem érdemes máshol maradni, ez szuper DJ rádió.

Ugye, kedves szuperek, érdemes továbbra is a Super DJ rádion maradni, hisz Dr. Tomi ismét kitesz majd magáért.

Most tulajdonképpen mondhatnám azt, kedves öcsi, a kedves szlógenedet. De hát én nem mondom. Azt a népmeséset. És már is megyünk tovább az hazai vizekre, Duna-Tisza dráma száma. Szóval Desperado, na meg Ájfő Szakácsi, ezt te még az

Azt képzeljétek el, a kedves hallgatók elfelejtették a Viber számot, 0670 45 95 995. Hát bizony, a műsorvezető igényli, hogy zaklassátok adás közben, de ezt nem teszitek meg, hát akkor mi lesz itt, kérem? Káosz!

Egyszer Encsike írja, hogy dehogy is felejtették el az írást, csak élvezzük a jó zenéket, amiket hoztál. Hát köszönöm, kedvesen, tudtam, hogy emiatt nem írtok, de hát azért próbálkozik az ember, tudjátok, amíg élünk, próbálkozunk. És már is külföldre megyünk, nem evezünk, úszunk. Sziszikecs következik.

már is megérkezett a Viberre, kedves Sára. Szia Kukori bácsi, hatalmas ölelés Kecskemétről, mindenkinek csodálatos estét kívánok. Köszönjük szépen, kedves Sára, viszont kívánom kellemes zenehallgatást, jó fülelést, és köszönöm, hogy itt vagy.

És igen, igen, megígérem, kedves hölgyeim, aki ott lesz, július 24-én, 25-én, 26-án, Jakab szálláson az Aero Hotelban, azt ígérem,

és Viberembe jelentkezett kedves kollégám, barátom, Dreamer Szatmári Zoli. Jó adás, Kukori bácsi, hát köszönöm, igyekszem, neked pedig szép délutánt, kora estét, remélem már otthon pihensz.

Balaton második műszak, hát kitartás, barátom. És hát kedves Sára is itt van, a kedvencem a Digital Scream, a fiatal koromat idézi. Hát csokolom, hát ez mostani feldolgozás, hát nagyon fiatal tetszik lenni. Csokolom, jó fülelést!

Szervusz, kedves Hugicám, Ildikó, aki hajas! Nagy ölelésem, remélem most már te is pihensz egy kicsikét. És nem sokára ismét külföldi vizekre elvezünk, szóljon a Szafír! Itt a Super DJ Rádióban, Ben, Tol, Töl, és tudjátok, emlékeket ébresztünk.

ismét hazajövünk, egy nagyon-nagyon régi dalocskát küldelék, hiszen nagyon sokan szerintem szeretjük a fagyit. De ez most nem az a fagyi lesz, ez eperfagyi lesz. Az előadó pedig Kovács Eszti.

És már is következzék, Fancy! How do you feel right now?

mondom, hogy nem hallottad, te még nagyon fiatal vagy. De Gyalvi, azt szeretsz. Ez egy jó pont. Örülök neki, hogy újdonságot tudtam adni néked, de ez meglepett.

Nagyon szívesen, kedves Izsa István, hisz én is nagyon-nagyon szeretem, és nem sokára majd ismét hazajövünk, szóljon majd a Desperado és DJ Szatmári.

igenis, Viberen írta Mihálovics József, a meló is jobban ment a muzsikáidra, befejeztem. Hát nagyon szépen köszönöm, én is lassan befejezem, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha minden igaz, és nem alszom el, akkor pénteken ugyanebben az időpontban jövök hozzátok, de nem írom még be magam, mert nem tuti. Ő pedig Somló Tamás, Horváth Csálli, Demjén Ferenc, és hát, mint az említett Balázs Fecó.

0: járunk.
1: Hát igen, igen, hála jó égnek, nekem megadatott, hogy rengeteg jó barátom van. Imádom is őket, bízom benne, hogy ők is engem. Hát kedves hallgatóim, ezután már csak a búcsúzódalom maradt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis Kultafalkú Malasztúr. Köszönöm, hogy hallgattatok. Bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. És ha minden igaz, akkor pénteken ugyanebben az időpontban jövök hozzátok. A búcsúzó zeném a szokásos Dániel Figelgőtől. Elmegyek. Kívánok mindenkinek szép hetet, jó estét. Fogadjátok Dr. Tomot nagy szeretettel. Biztos vagyok benne, hogy kitesz magáért. És hallgassátok a Super DJ Rádió hallgat. Super DJ Rádiót. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok. Szép estét mindenkinek. És csodás álmot. És köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat. Hasonlókat kívánok én is néktek.

0: In the mix.
1: Szép napot és egyben kellemes kora délután kívánok mindenkinek. 2026, azt mondja, hogy május 20. napját írjuk. 18:02 innen a www.superdjradio.hu-ról bejelentkezik Doki, sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen Kokori bácsinak. Rohadt jó kis zenék voltak tényleg. Gratuláció, legközelebb visszavárunk. Szia Kokori bácsi, ciao! Na nézzük ezt a két órát, 16-8-ig én vagyok itt a Porondon, nevezzük Baronnak. Kélek szépen elköltöztünk, nem is olyan régen, egy éve itt vagyunk már fönn a Mátra tetején. Valamelyik nap hazamentem és megnyitottam az egyik helyiségbe és találtam rengeteg bakelit lemezt. Úgyhogy olyan bakelit korongokat játszok most jelen pillanatban, amiket még nem játszottam itt a Szuperen szerintem. Hiszen most hoztam el őket, nem olyan régen. Mivel is kezdünk? Az hiszem 1990, a CBS Dance Pool által kinyomtatott bakelit korong szól. Ő itt Ben Librand, és aki rappel nem más, mint Tony Scott. A dal címe Move to the Big Bang. Nem leszünk olyan zenékkel tényleg, amiket még nem játszottam itt a Superen, pláne bakelitról. Bakelitről. Össze-vissza fogunk ugrálni, majd csak szólok. Mind az időben, mind a BPM-ekben nem gyengének.

Na, pillanatunk tovább. Move to the Big Ben után jön egy olyan fekete korong, ami 1985-ben nyomtatek, gyerekek. Volt, aki ért akkor már. Én már igen, sajnos.

Nézzük a borítóra. 85-ben nyomtatták. A Crystal Records alkalmazásában. Like this. Aki jön hozzánk nem más, mint Paul Hardcastle és a 19.

Kicsit jazz, kicsit ropog. Akkor is a mi kutyánk kölyke, nem? Jó, nagyon-nagyon szeretem. Ezek szerint 10 éves voltam, amikor ez a nóta volt. Azt mondja, hogy 10 éves voltam, azt mondja, mennyi is voltam? 6-os, nem 5-es. És nekem már ilyen zenét tetszettek. Nem vagyok normális.

Na, pillanatunk a Viberre. Ki volt az első, az egy Encsike. Szia, Loki! Sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép délután, korú estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Jó adás, Pustika, Encsike! Szia, Encsike, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Óriási imádás, ciao!

Full Heart Godzilla is a 19 után. Ismét egy Dance Wu Records által kiadott Bakelit lemez. Hányszor forgattuk, úristen. Na figyelj!

Aztán gondolkozom, hogy ezeket a lemezeket nem találom meg, ezeket a lemezeket. Ugye van egy várdarabnál, valljuk be, szintén. Nem biztos, hogy eszembe jutott volna, hogy ez nekem is megvan. Jó, hogy idő után azért kijött valahogy. Hogy várjál már, mi eszembe, nekem megvolt talán. Hogy várjál már, mi eszembe, nekem megvolt talán. Milyen jó, hogy benyitottam ebbe a szó.

0: Kokkori bácsi is írja, hogy tiszteletem, bent vagy, a zene rendben, sok fület, hang is szuper. Köszönjük szépen még ezt a két órát. Szia, Kokkori bácsi!
1: Hey, hey!

Nézzük tovább, mit találtam. 1981-es felvétel. Oda voltam érte, mint az őrület, pedig ha jól gondolom, 6 éves voltam. Hamburg és a Polygram által kinyomtatott fekete korong eredetiben, és szerintem elég szépen is szól, úgyhogy örülök, hogy megszereztem. Még annó. Na figyelj, indítom.

Nézzük, mit találtam még erre. Úgynevezett Italo Heat Records által a hamburgi kiadás, ráadásul egy olyan felvétel, ami még nem biztos, hogy forgott itt a Superen. Baksiről valószínűleg nem mondja, jó? Simon lehet, hogy lejátszottam már egy párszor. Na pilla. Heat Round 1 és az In Zaire.

Szuperdicsi rádió találkozóval pedig egy mondat még. Még hülye az első mondat, na mindegy. Hétfődől várható már, gyerekek, hogy a Szuperdicsi rádió Facebook oldalára kiteszem az elérhetőségeket. És akkor el lehet kezdeni majd foglalni szobát. Kiteszek mindent, mi mennyibe kerül, mi mikor kezdődik, hova lehet menni, milyen repülővel lehet menni, milyen csocsó, milyen pingpong, milyen darts, milyen bowling bajnokság lesz, stb. Stb. Mindent megtudtok hétfőn a Szuperdicsi rádión.

Ha jól látom, akkor 12 perces a mix, úgyhogy kicsit visszaveszünk. Viszont találtam egy másik korongot. Nézzük, mi van ráírva, azt mondja, hogy

Hey, Tennessee! És annyi van állíró, hogy a Bolero zárójel Hold Me In Your Arms Again zárójel bezárva. Ez pedig az extended verzió.

Közben nézegettem a lemezeket, találtam három olyan baromságot. Engedjétek meg, hogy lejátszom. Bődület zenék, tényleg bődület. A BPM nem is tudom, hol lehet, 160. Ugye volt egy ilyen megkantant részem régen. Kicsit rá voltam állva. Azért meg kicsit erősebb ütemekre. Hát ilyen is volt adok ki régen. Réges régen egy messzi-messzi galaxisban, ugye bár. Hold me in your arms again.

Viva that fancy. Lady de Bolero. Nézzük, mi következik. Volt nekünk régeségen egy Molello nevezeti úriemberünk. Az éjszám 1993. Dalcíme csak ennyi. ORM. Originale Radicale.

Oda, mert össze-vissza megyünk. It's time to pump it up. It's time.

És ahogy mondtam, volt régen megőrülés is, ugyan 15-20 éve talán. Hát figyelj, ilyen zenéket is hallgattam, nem gyengéne. Két zenét elengedek ilyen, hogy is mondjam be. Túl keményen.

Itt Eric Wright és a Call On Me, de micsoda verzió van, Scratch On Me címmel. Mik vannak hihetetlen? Ez egy tipikus olyan bakelit lemez, különben elmondom nektek, hogy a B oldalon semmi nincs, az ég egyet a világon. Egy ugyanilyen korom már felkerült a másik oldalra is. A oldalon egy zene, B oldalon semmi, kuka, semmi.

szintén egy elmebeteg muzsika. Ha Scratchon mi volt, akkor ez pedig Scratch Bunny. Úgy látom, hogy elgurult. De vannak ilyen lemezek. Na, Pilla.

Igen, tudom, kicsit erős volt. Na nézzük ezt a korongot, az van ráírva, hogy Intrance Intrance. És a Take On Me. Milyen jó kis verzió van, figyelj!

Na nézzük, miket találtam még ebben a szobában. Kérlek szépen, a következő kornokra annyi van írva, hogy James Spoon, Watch Out for Stella. Rég nem hallott felvétel. Pilla, figyúj, figyúj. Kollár Gabi is itt van velünk a Viberen. Hello, Doki, jelentkezem szabadszállásról. Szép napot kívánok mindenkinek. Szia, Gabi, ciao.

God's Image of Love. Megtaláltam a párját a jobb oldalon is. Egy óriás nevető figura van az elején, kérlek szépen. Én számot nem mondok, nincs ráírva. Mégis vannak nekünk álmaink. Hát vannak, hogy ne lennének álmaink. Jön a Dreams, figyelj! Ezt nem is értem, hogy ez hogy nem tűnt fel, hogy nincs meg. Hogy nincs nálam. Hát ezt nem is értem.

Ismét Viber 0-70-45-95-95-95. Fak Szabolcs is itt van velünket. Szia Doki, sziasztok, szuperek! A katona éveimre emlékeztetnek ezek a taktusok. BPM kifulladásig, legalább reggel 6-ig. Jújjúj! Szia Szami!

És ha már Dreams, akkor az Quench. Na milyen furi, nem fekete korongról beszélünk, vagyis hogy zenénünk jelen pillanatban, hanem egy ilyen, mondjuk egy szintébe szólok, de szerintem egy ilyen sötét, szürke talán.

He would quench your dreams. Jön egy másik korong. Megpróbálom rátenni, hát nem annyira stimmel a kettő, de azért nézzük.

Ez is hogy nem volt, meg nem is értem. Nagyon öreg bígy volna.

a Szabi írja, hogy a Júj mi jutott eszembe, figyelj, Speedy G pullover. Hát de már itt a nyár, hova az a pullover? Vigyázzak, megtalált lemezekről beszélgetünk most. A pullover az nem megtalált, az régóta itt van. De külön megköszönöm, hogy írtad, és tényleg nem volt gyenge. Finoman szólva. Itt vanunk Los Angeles is. Szia Doki, itt vagyok, itt vagyok. Millió puszim is örülés nektek. Neked is Erika, ciao, Erika. Na most hülye vagy Doki. Erika. Hello Los Angeles.

megnézzük azt a jobb oldalt, a híres jobb oldalt. Get ready to fly. Figyelj, megpróbálom rátenni. Rájössz azonnal.

Miket találtam, miközben Jézusom? Ezek szerint ez a következő notát mindig USB-ről játszottam, nem is értem, hogy miért. Teri, milyen szép, amikor recseg. Szép, de hülye vagyok, milyen jó hangzik, amikor recseg. Ja, és még vas se várja. Ebbe belefutottál, oké, mi van, recsemmi?

Szóval nagyon oda voltam, de megmondom őszintén, itt van a Rhapsody-né. És mit vajber, itt van még Putyer Lajos, annyit így kellemes szép délután, doktor úr! Üdvözletem, Lajcsi! Köszönöm szépen, hogy itt vagy vele! Halló, halló! Jó, mennyi hátra van még. Ricsi is itt van velünk. Szia, Doki, ez így nagyon jó. Pér jelen. Na nézzük, mit találtam még.

Schmidt-Fiber 0745 45 95 95. Egy Csányi Jan is itt van önök. Sziatok, és szép délután kívánok. Kukori Bának, köszi az adást. Én is hallgatlak titeket. Csak vezetés közben nehéz írni, elhiszem. És nem is szabad ráadásul. Nagyon jó a Szuperizsi Rádió, éjjel-nappal titeket hallgatlak. Köszönjük, hogy vagytok. Túl méretes kamionnal járok, Olaszországból megyek Romániába. Vaslemezt viszek. Vigyázzatok magatokra. Jó utat kívánok! A jó utat mi kívánjuk neked. És vigyázz magadra ezerrel. Köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz. Na figyelj, mit találtam még erre. Vannak itt újdonságok is. Finom kis bakelitről.

Azt szerintem ez az egyik nagy kedvencem. Ideig, hogy nem tűnt fel, hogy nincs meg? Nincs itt nálam. Sose költöz, halad, sose költöz. Vagy csak egyszer, és ott kell maradni, pont. Blank and Jones, After One, After Love, hülye. After One. Jó kis zene, figyelj!

Találtam megint egy olyan lemezt, amit a felnőtt filmekben szoktak mondani. Az előtt a Rocco.

emlékszik, mi van ráírva? Hull GmbH. Rocco és a Sainge. Kivitesen egy citrom sárga bakelit korong forog.

0: Don.
1: Na nézzük, mi van ideírva, azt mondja, D-O-N-S. D után egy pont, O után egy pont, N után egy pont, és S után egy pont, egy The Dons. És Jack to the Sound of the Underground. Jack to the Sound of the Underground. Uderig játszottam.

Hú, nem egyszerű nagyon lemezről játszani, de nézzük tovább, azt mondja, hogy... Hakszabi írja, hogy Kadok Night Rain. Na nézzük!

szintén egy fekete korong. A pozitív által. És a kadoktól.

Ránézik a baloldalt, mi van ráírva, azt mondja, hogy a külsejére, hogy Love B-O-O-T-S. Love Boots. Finom kis Synergy több verzióban is fenn van.

Hogy serceg, imádom. Lovász Kacsis itt van, maximális tiszteltem, doktor úr, elnézést kérek, hogy csak most értem ide, de pörgős volt a napom, és túl vagyok 17 kamionon, de szép estét és jó adást kérek. Ne viccelj már, jó, hogy itt vagy velünk. Szia, Karcsi! Na, pillászunk tovább, íme a jobb oldal. Egy ilyen méregzöld, mondjuk szintén veszély vagyok, de szerintem ilyen sötétzöld, én úgy mondom, hogy méregzöld, színű fekete korong, színű fekete korong, de jó, na most ilyen vagy. Nem, még mindig igen. Tehát méregzöld színű bakelit korong. Azt van ráírva, hogy Mario Piu.

lapilázunk tovább. Találtam egy olyat, hogy Miss Distex. És egy X a végén. A dal címe Coming from the Past. Ez olyan Simonos kimondás volt, még egyszer mondod. Coming from the Past. Oh yeah.

Na nézzük egy jobboldali korongot. Fekete, igen, fekete. Beam és Janu. Dalcíme On.

Megadom őszintén, nos, ezért nem szeretünk bakelitezni. Semmivel nem tudsz foglalkozni a hangatók, mert pláne írásokat olvasni, meg általában az nagyon nehéz. Ez itt legjobb bakelitezni egy bulin, egy jó kis partin. Amit hozzá kell tennem a Super Ezsi Rádiónak, ugye lesz egy nyári találkozója július 24-25-26 Jakab Szeláson a Hotel Oero-ban. Oda visszük a lemezjátszókat, a bakeliteket is, illetve a CD-ket is. Ott nem kell beszélgetni. Ott nem kell olvasni. Vagyis, hogy lesz, aki olvas majd. Na nézzük a következőt.

Közben ismét keresgélek jobbról, balról, leerről, felről, felről, leerről. Találtam, hogy adott a Jamix featuring D. Leon. És egy jó kis Can You Dig It?

Közben Károly érdeklődik, hogy és mikor lesz elérhető a telefonszám, ami lehet foglalni szobákat. Kérlek szépen hétfőn a Super DJ Rádió Facebook oldalán kitesszük a telefonszámot. Úgyhogy onnan indul a mandula.

És a bulival kapcsolatos, fel kell készülni, hogy fel kell kötni a gatyót. Lesz egy sportcentrum is, ugyebár. Úgy terveztük, hogy ugye péntek éjfélkor egy futóverseny lesz. Csak is alkoholos állapotban természetesen. Illetve lesz egy pingpong bajnokság. Lesz egy bowling bajnokság. Lesz egy darts bajnokság. És ha minden igaz, az még nem biztos, de squash is lesz. És egy csocsó persze. Úgyhogy el leszünk, gyerekek, el leszünk.

Köszönöm, Gacsi írja, hogy ó, ki nem hagynám. Úgyis minteken 24-én a születésnapom van. Futóverseny bajnok lesz, látom. Wow. Na nézzük azt a szintit, hogy is szól.

Nézzük a bal oldalt és az Ocsó zene is egyben. Hiszen 19.50-60 gyerekek itt a www.soberizsirádió.hu-n. Svensson & GNN után egy kék színű fekete... ebben megint belefutottam. Egy kék színű vakarit korong folyan. Te hülye vagyok.

És itt van az útcsó. Mint utólag kiderült, azért kék színű, kérlek szépen ez a korong, mert újra nyomtatták, annyian kérték, annyira kívánták, és annyian kívánták, hogy a BMG újra kinyomtatta. Seven Days and One Week. Kacsik ezzel kirakott egy képet, azt mondja, annyit ír, hogy már készültem is egy kis öblögetővel. Az igen, arra van eszed, arra van eszed. Azt szeressem. Dr. Tom.

is írja közben, hogy köszönjük, drága Doki. Csodás estét nektek, köszönjük szépen, vice versa. Holnap koránkelés van, úgyhogy Doki ilyenkor általában, megmondom őszintén, 8 óra van, azt mondja, hogy már elve lezuhanyoztam, úgy jöttem föl, úgyhogy olyan 8 óra 20 perckor én már úgy asszom, mint a bunda. Jó, azért 3:30-kor kelek. Gora szívja, hogy további szép estét, doktor úr, köszönöm szépen! És nem elfedeni www.superdigiradio.hu. Éjjel-nappal nektek zenélünk és emlékeket ébresztünk. Több csatornánk is van. Irány a www.superdigiradio.hu oldal. Jobb felső sarokba klikkelve, ha úgy gondolod, hallgathatsz egész nap megállás nélkül Eurodance-t, egész nap megállás nélkül magyar zenét, egész nap megállás nélkül újdonságokat, érdekességeket, illetve a főcsatorna is üzemel. Úgyhogy köszönjük, hogy vagytok nekünk. És nem elfedeni hétfőn, tehát Facebook oldalt megnézni, kirekjük az árakat, mi mennyibe kerül, és az a titkos telefonszámot is ugyebár, és lehet foglalni ezerrel. Na sziasztok még egyszer! Óriás várolás! Ciao.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. Yeah!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: This is the beginning. This is the beginning.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Check it out.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.